Jiġu pak il-jatu. Jiġu pak smidvama. Idin todruk nislub ċivija brak. Ibjasi kat isuġtu, kat urozu flamak.